van benne szomorú szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe még. Hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatod, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi

0: érvel. Nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érvel. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem leláncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love for the

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia

Párja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a Ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista,
A konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete Ono Hikariko

köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegéci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, no meg nagyon boldog névnapot a ma ünneplőknek, a Wilhelminákra gondoljunk mindenféleképpen. Én pedig hozom ma is a jó zenéket. Jó reggelt kívánok!

Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában ez a reggeli információs magazin műsor. Ha egy feladat közben elfáradunk, vagy egyszerűen kezdünk szétszóródni, a mai tanács szerint nem biztos, hogy az a megoldás, hogy még jobban előerőltetjük. Kutatások szerint a rövid szünetek segíthetnek abban, hogy megőrizzük a figyelmünket, és később hatékonyabban folytassuk a munkát. A Melbourne Egyetem kutatói például azt találták, hogy rövid rendszeres megszakítások segíthetnek megelőzni a mentális kifáradást, vagyis néha érdemes 5-10 percre felállni a munkaterülettől. Ez volt a mai nap indító tipp, most pedig vissza a dalokhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híres szülötteit. Például ma született Jimmy Fallon, az amerikai műsorvezető, humorista, színész, 1974-ben látta meg a napvilágot. Jeremy Irons, az Oscar-díjas brit színész pedig 1948-ban született. Ők voltak a mai nap híres szülöttei, most pedig vissza a dologhoz.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsorra. Az első óránk pedig már a végéhez is ért, de a következőben is itt vagyok, rádiózzunk együtt. Üdv, szép reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Egyeztetést folytatott Gajdos László élő környezetért felelős miniszter és Hadházi Ákos volt országgyűlési képviselő a MOL-MOHU hulladék koncesszió átvilágításáról. A volt képviselő beszámolója szerint a jelenlegi konstrukció fenntarthatatlan a rendszer átláthatósága és a szolgáltatási színvonal esése miatt. A megbeszélésen szóba került a felülvizsgálaton dolgozó helyettes államtitkár korábbi MOL-os háttere is, ami Hadházi szerint kockázatokat hordoz, míg a döntéshozók szerint a vállalati tapasztalat előnyt jelenthet a folyamatban. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy D-neten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. 27-ről 5%-ra csökkent a tűzifa általános forgalmi adója, így olcsóbbá vált a téli tüzelő a lakosság számára. Kármán András pénzügyminiszter tájékoztatása szerint az adó mérséklés a hagyományos tűzifa valamennyi formájára, valamint a fa pelletre és a fa briketre is

0: támogatási csomagot. A döntés értelmében a 150 lóerő alatti dízelautóval rendelkező magánszemélyek szeptembertől decemberig havi 5000, összesen 20000 forint támogatást kapnak. Az első összegeket októberben utalja vagy postázza a hatóság külön kérvény nélkül.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Rádió. Itt a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában folytatódik a reggeli információs magazinműsor, én már a második óránkban vagyunk. Hozzuk a hasznos infókat és a jó tudnivalókat, rádiózunk együtt ebben az órában is.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 17-e és 19-e között a fél literes dobozos Soproni 249 forint, a 0,75 literes Fritman Irsai Olivér 1149 forint és a 250 g-os Edusó Family csak 1099 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet!
4: Minek az?
5: Wellness Jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
1: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
7: Részletek ácsfa.hu.
6: Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádióban a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést. Ma Kardoskútra kalandozunk, a Fehér tóhoz, ami egyáltalán nem olyan, mint egy hagyományos tó. Ez egy időszakos szikes tó, az őszi és téli csapadék feltöltheti, nyár viszont gyakran teljesen kiszárad. Ilyenkor a felszínre kerülő sótól pedig fehérré válik a meder, és különleges sótűrő növények is megjelennek benne. Érdemes lehet egyszer ide elnézni. Ma ide kalandoztunk, most pedig vissza a dalokra.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt, kellemes ébredezést. Képzeljék, Bolíviában a kutatók egy eddig nem ismert vadmacskafajt azonosítottak a Yungas hegyvidék erdeiben. A mindössze körülbelül másfél kilogrammos állatot Leopardus tilkája névre keresztelték, és genetikai vizsgálatokkal igazolták, hogy különálló fajról van szó. A kutatók szerint az állat körülbelül másfél millió éve vált el a hozzá legközelebbi ismert rokonaitól, szóval ez egy igen izgalmas felfedezés. Most pedig ismét vissza a legjobb dalokra.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek értünk most a végéhez, én köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát. Jelentkezem majd holnap is természetesen. Akkor is rádiózunk majd együtt, további szép napot és jó reggelt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Szeptember 17-től egészen szeptember 30-áig szünetel az online és applikációs gázügyintézés az MVM rendszereiben informatikai átállás miatt. Ebben az időszakban az online bankkártyás fizetés sem érhető el, a gáztámlákat egyedi banki átutalással csekken, iChecken vagy díleten lehet kiegyenlíteni. Az előrefizetős mérőórákat kizárólag a személyes ügyfélszolgálati irodákban lehet feltölteni, az átállás idejére eső mérőállás diktálások helyett pedig becsült részszámlát készít a szolgáltató. Visszatért a miskolci közgyűlésbe Jakab Péter, a néppártján elnöke, miután a napokban letette képviselői esküjét. A Jobbik korábbi elnöke a lemondott Iski Csabától vette át a mandátumot abban a testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben. Jóvá hagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU-n kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben. Még ebben a parlamenti ciklusban elfogadják az új alkotmányt és a választójogi törvényt, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő kiemelte, hogy az új alkotmányt népszavazásnak kell majd megerősítenie, a folyamatot felügyelő testület pedig már szeptember végén megalakulhat. Magyar Péter hozzátette, olyan alaptörvényt szeretnének, amelyet mindenki elfogad és betart.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
0: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Utolsó nap. Ma még elviheted a raktárkisöprés megmaradt tévéit és monitorait, akár 60% kedvezmény csak a készlet erejéig. Média udvar. Nézd meg, próbáld ki, vidd haza!
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált, személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream viszérklinikán www.irsebész.info.
7: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 19-e szombat, délelőtt 10 óra vallásuk, miről is lesz ma szó. Centenáriumát ünnepelte a Békés Csabai Közgé. Civil programokkal és iskolai tájékoztatókkal készül a civil központ. Újra nyomták az új kigyósi család történetet bemutató emlékiratot. Gyulán rendezték meg az országos történész-múzeológus konferenciát. Centenáriumi ünnepséggel emlékezett fennállásának 100. évfordulójára a Békés Csabai Széchenyi István két tanítási nyelvű technikum, vagyis a közgé, a 100 év tudás, 100 év innováció című jubileumi műsornak a Békés Csabai Jókai Színház Vigadó terme adott otthont. A helyszín különleges jelentőséggel bírt, hiszen az intézmény története 1926-ban éppen ehhez az épülethez kötődött. Az első tanórákat a színházban tartották, mert az iskola eredetileg kijelölt épülete még nem állt rendelkezésre. Az intézmény Békés Csabai községi fiú felső kereskedelmi iskolaként kezdte meg működését. Az elmúlt 100 évben többször változott az iskola neve, képzési profilja és fenntartója. A Békés Csabaiak azonban továbbra is közgéként emlegették. A jubilómi rendezvényen az intézmény múltjának fontosabb állomásai, egykori diákok és pedagógusok emlékei, valamint a jelenlegi eredmények is megjelentek. Polánc György igazgató ünnepi beszédében arról beszélt, hogy az iskola az elmúlt 100 évben nem csak szakmai tudást, hanem olyan értékeket is közvetített, mint a tisztesség, a szavahihetőség és a munkabecsület. Hangsúlyozta, hogy az intézményt nem elsősorban a falak, hanem az egymást követő tanár és diák generáció közössége tartotta össze. A közgét története során 13 igazgató vezette. A két tanítási nyelvű képzés az 1990-es évek második felében indult, és már az iskola egyik meghatározó képzési területévé vált. Az intézmény 2006-ban költözött jelenlegi épületébe, miközben oktatási kínálata és módszertana is folyamatos megújult. Jelenleg 779 diák tanul a technikumban. A jubileumon azokat az öreg diákokat is köszöntötték, akik 66 évvel korábban szerezték meg érettségi bizonyítványukat. Nagy Ferenc Békés Csaba alpolgármestere és egykori közgés diák személyes emlékekkel idézte fel az intézményhez fűződő kapcsolatát, és méltatta a pedagógusok munkáját. Felidézte azt is, hogy már az 1970-es években találkozhattak a diákok olyan korszerű területekkel, mint a számítástechnika és a programozás. Az iskola emellett arra is törekedett, hogy a tananyagon túl neves tudósok, írók és művészek meghívásával szélesítse tanulói látókörét. Mucsi Bolás Sándor, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója, a múlt értékeinek megőrzése mellett a folyamatos megújulás fontosságát emelte ki. Szerint az iskola egyszerre készíti fel tanulóit a felsőoktatásra és a versenyképes szakmai életre. A közgé nemzetközi kapcsolatai is folyamatosan bővültek, az Erasmus programnak köszönhetően pedig egyre több diák szerezhet külföldi szakmai tapasztalatot. A jubileumi rendezvényen az is elhangzott, hogy 4 közgés tanuló 3 hónapos szakmai gyakorlaton vehet részt Vietnámban. Az oktatásban egyre nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság és a zöld szemlélet, amelyet a 2026-ban elnyert Zöld Iskola cím is elismert. Számos családi és civil szervezeteknek szóló programot szervez a következő hetekben a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Emellett középiskolákba is ellátogatnak, ahol az iskolai közösségi szolgálatról, valamint a civil szervezetek működéséről és jelentőségéről tájékoztatják a diákokat. A tervekről a civil központ szerdai Békés Csabai rendezvényen számoltak be. Hercegné Számmel Anna Mária, a civil központ irodavezetője elmondta, hogy nyáron a Kapolcsi Művészetek Völgyében, szeptember elején pedig a Békés Csabai Vármegye napon mutatkoztak be. Mindkét rendezvényen az volt a céljuk, hogy minél több érdeklődővel találkozzanak, és információkat adjanak a civil szervezetek működéséről. A következő időszakban is több programmal készülnek. Az irodavezető szerint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat a pályaválasztást is segítheti. A civil központ munkatársai rendszeresen részt vesznek osztályfőnöki órákon is, ahol a civil szervezetek működéséről és társadalmi szerepéről beszélnek. Tapasztalataik szerint a fiatalok sok civil szervezetet ismernek, de gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen szervezetek tartoznak ebbe a körbe. A civil központ munkájáról Kuruczpap Ildikó, a Vihasarki Mazsorett és Táncsport Egyesület elnöke is beszélt. Elmondta, hogy az egyesület többek között pályázatírással kapcsolatban kapott hasznos segítséget. Sikeres pályázataiknak köszönhetően a mazsorettes lányok több külföldi fellépésen is részt vehettek, és a jövőben is lehetőségük nyílhat hasonló utazásokra. Az egyesület az edzések, bemutatók és versenyek mellett közösségépítő programokat is szervez.

Újra nyomták idősebb Rákóczi Antal emlékiratát, amely egy új kígyósi család történetén keresztül mutatta be a 20. század viharos évtizedeit. A 19. század végén született szerző kéziratai évtizedeken át a Rákóczi család padlására rejtőztek. Az emlékiratot a szerző unokája, Rákóczi József mintegy 12 évvel ezelőtt szerkesztette könyvé. A 130 oldalas kiadványból akkor néhány száz példány készült, a nagy érdeklődés miatt azonban most újra nyomták. A kötet különlegessége, hogy a történelmi eseményeket nem történész, hanem egy hétköznapi ember személyes nézőpontjából mutatja be. Idősebb Rákóczi Antal saját élményeink keresztül idézte fel az első és a második világháború időszakát, valamint az azt követő éveket. Írásaiból egy hazájához és saját értékrendjéhez erősen kötődő emberképe rajzolódott ki, aki a történelem változásait sokszor veszteségként élte meg. A visszaemlékezésben a család története mellett a korabeli mindennapok is megelevenedtek. Szó esett a háborús évekről, a katonáskodásról, a fogságról és az ország területi változásairól. A szerző személyes nézőpontból örökítette meg a trianoni veszteséget, majd évtizedekkel később az ország területi gyarapodását is. Idősebb Rákóczi Antal a későbbi évtizedekben egyre inkább visszahúzódott és csalódottan szemlélte a körülötte zajló változásokat. A családi emlékezet szerint ugyanakkor továbbra is sokoldalú ember maradt. Festett, verseket írt és zenével is foglalkozott. Élete és visszaemlékezése így egyszerre vált családtörténetté és kordokumentummá. Gyulán rendezték meg a Magyar Múzeumi Történész Társulat 27. országos történész muzeológus konferenciáját. A háromnapos tanácskozás középpontjában az 1848-49-es szabadságharc végnapjai álltak. A konferenciát minden évben más településen tartják, korábban több alkalommal országhatáron túli helyszíneken is megszervezték. A szervezők ezúttal Gyulát választották, amely szorosan kötődik a konferencia témájához. A szabadságharc utolsó időszakában ugyanis a történelmi fürdőváros volt az

0: utolsó nyugodtabb hely, ahol az aradi vértanúk időt töltöttek. Dr. Horváth László, a társulat elnöke szerint a város történelme és adottságai egyértelműen indokolták, hogy Gyula legyen a konferencia helyszíne. A konferencia első előadását dr. Kedves Gyula hadtörténész tartotta, Gyula helye a magyar Golgotha stációi között címmel. Kutatásai alapján Gyula fontos szerepet töltött be a forradalom és szabadságharc utolsó időszakában. A hadtörténész szerint a hasonló konferenciák azért is fontosak, mert fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a múlt eseményeinek ismerete ma is lényeges. Úgy vélte, a történészeknek és muzeológusoknak segíteniük kell abban, hogy az emberek közelebb kerüljenek a korábbi történelmi eseményekhez. A háromnapos program során az előadások mellett kirándulások, tálatvezetések és városismereti túrák is várták a résztvevőket, akik így Gyula történelmével és nevezetességeivel is megismerkedhettek. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión, búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
5: Utolsó nap. Ma még elviheted a raktárkisöprés megmaradt tévéit és monitorait, akár 60% kedvezmény csak a készlet erejéig. Média udvar. Nézd meg, próbáld ki, vidd haza.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér. Minden korty megér egy misét.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 17-e és 19-e között a fél literes dobozos Soproni 249 forint, a 0,75 literes Fritman Irsai Olivér 1149 forint és a 250 g-os Edusó Family csak 1099 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Adatszolgáltatásra kötelezte a fővárosi önkormányzatot a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság, miután az intézmény nem válaszolt a bicskei gyermekotthonra vonatkozó korábbi iratbekérésre. A testület szeptember

0: tüntetési iratait. A vizsgálóbizottság döntése alapján a Fejér megyei rendőrfőkapitányságtól is bekérik a korábbi nyomozati anyagokat. Ahogy arról korábban beszámoltunk, több mint 100 000 gyorshajtási bírságot még nem fizettek be az autósok, azonban a hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a közlekedési bírságok nem válnak semmissé, és a hatóságok végső soron az érintett gépjárművet is kivonhatják a forgalomból. Ha a szabályszegő a 30 napos határidőn belül nem fizeti ki a büntetést, a behajtás a naphoz kerül, amely a bankszámláról és a munkabérből is levonhatja az összeget, amennyiben ez nem vezet eredményre, lefoglalhatják a vagyontárgyakat, valamint kezdeményezhetik a szabályszegéshez használt autó forgalomból történő kivonását is. November végéig kell lecserélniük a zöld rendszámot a plug-in és a növelt hatótávolságú hibrid autók tulajdonosainak. November 30-a után a megjelölt környezetvédelmi osztályú járművek már nem közlekedhetnek a zöld jelzéssel, az ellenőrző hatóságok a helyszínen bevonhatják a hatósági engedélyt. Az autósok a kormányablakokban kérhetnek teljesen új fehér rendszámot, vagy igényelhetik a korábbi betű és szám kombinációjuk legyártását fehér alapszínben. A csere után a rendszámváltozást a biztosítónál, a leasing cégnél, valamint az útdíjfizetőnél és a parkolási társaságnál is jelezni kell. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
0: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már egyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 17-e és 19-e között a fél literes dobozos Soproni 249 forint, a 0,75 literes Fritman Irsai Olivér 1149 forint és a 250 g-os Edusó Family csak 1099 forint.
5: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
0: Reklámot hallottak.
6: It's Friday then.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor. Ma is hozom az üzeneteket, és mellé a jó zenéket. A következő két órában rádiózhatunk együtt összességében. Szép napot kívánok, és kellemes délutánt! Just

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt van a kívánság műsor és a soron következő üzenetünk. Sziasztok, Zoltánnak nagyon gratulálunk az új pozíciójához, sok sikert kívánunk az új feladatokhoz, üdvözlettel a csapat minden tagja, egyébként Péter írta nekünk az üzenetet, nem, akkor gratulálunk mi is. A most érkező dallal pedig ugyancsak jár a gratuláció.

Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól. Ma se feledkezzünk el a névnaposokról, ma a Wilhelminák a napköszöntöttjei. A nevük jelentése határozott védelem, erős akarat, egy német eredetű névről van szó. Egyébként boldog névnapot minden Wilhelminának. A kívánság műsor pedig ezzel a végéhez ért, de én itt vagyok önnel a folytatásban is.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Az autózóknak néhány tipp. A hidegebb hónapokban rövidebbek a nappalok és gyakori a párás ködös idő, amiatt a világítás kulcsfontosságú. Ellenőrizzük a fényszórók, irányjelzők, ködlámpák és hátsó lámpák működését, hogy mindegyik hibátlanul világít-e. Tisztítsuk le a lámpabúrákat, mert a kosz, sár vagy légrés, ha a búrán belül van egyébként víz, az jelentősen csökkentheti a fényerőt. Hogyha lehet, akkor polírozzuk vagy cseréljük ki a búrákat, ha már karcosak vagy előregedettek. Egy jó fényképességű világítás nem csak a látást segíti, de az is, hogy minket is jól lássanak mások. Ez volt a mai autós tippünk. Én pedig itt vagyok a következő órában is önnel.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ebben az órában is folytatjuk sok jó zenével a műsort, és nem sokára egy zenei kulisszatitok is befigyel, egy kis érdekességet hozok a nagyvilágból. Rádiózzunk együtt, szép napot!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Utolsó nap. Ma még elviheted a raktárkisöprés megmaradt tévéit és monitorait, akár 60% kedvezmény csak a készlet erejéig. Média udvar. Nézd meg, próbáld ki, vidd haza.
4: Képzeld! Most 2 millió vár a Csaba Center széfjében. A héten nem talált gazdára az aktuális heti millió. Így már eggyel nő a tét. Vásárolj, húzz egy kódot az infopultnál, és vidd haza te a 2 milliót. Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel, az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Jaj, kedves kém, beállt a hátam, hozd a krémet.
9: Minek az?
10: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
11: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zen és információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy az Imagine című dal John Lennontól eredetileg csak egyszerű zongora kísérettel íródott, de a stúdióban Paul McCartney és más zenészek hozzáadtak a zongorához gitárokat, vonósokat, hogy teltebb, érzelmesebb legyen a dal. Így jött hát létre az a hangzás, ami máig sokak számára igazán ikonikus. Ez volt a mai kis érdekességünk, egy kis zenei kulisszatitok. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegyei kedvenc rádiója, bent pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ennek a végéhez értünk, én köszönöm a figyelmet. Holnap is együtt rádiózhatunk, további szép napot kívánok addig is. Minden jót!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Szent Mihály havának 19. napján igazán szép idővel ajándékozott meg minket a természet. Ebben a kellemes őszi hangulatban szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. 14. Lajos, Kossuth Lajos és a Kalózok is szóba kerülnek ma délután, és úgy tervezem, hogy megint a zenék legjavát hallgatjuk majd együtt. További szép délután kívánok mindenkinek a Csabával.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Szent Mihály havának 19. napja van. Sokfelé már elkészült a szilvalekvár, de a piacokon, boltokban és a fákon még ott a szilva, amit kevert sütibe, vagy éppen morzsasütibe is beletehetünk. A kevert sütik azért jók, mert nagyon kevés hozzávalóból elkészíthetjük őket. Igazából 10-15 perc, és már mehet is a sütőbe. És mire az esti rutinnal végzünk, addigra az egész lakást átjárja majd a finom süti illata. Szóval süssünk ma kevert sütit szilvával. És közben szóljanak a kedvencek pont a hangulatunknak megfelelően.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Délután 3 múlt, ez a Csaba 88.9-en, ahol mindjárt Kossuth Lajos szavait idézzük, hiszen az államférfi születésének évfordulója van ma. Emellett pedig a magasba emelkedünk egy hőlégballonnal egy évforduló kapcsán. Kedvenceink pedig igazodnak a napsütéses időjáráshoz. Kellemes szeptemberi hangulatban sorakoznak velük. Kívánok szép napot!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: bizonyos lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Bora Kft. Óriási választékkal várja Önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 17-e és 19-e között a fél literes dobozos Soproni 249 forint, a 0,75 literes Fritman Irsai Olivér 1149 forint és a 250 g-os Edusó Family csak 1099 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
5: Minek

0: Heroes. Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
1: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
2: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A gasztronómiai tippek támogatója a speedpizza.hu.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak, a kedvencek szép őszi délutánt mindenkinek. Konyhai praktikával érkeztem, hiszen jelenleg gazdagon terem a paradicsom és a paprika, úgyhogy most nagyon sokan készítenek lecsót, és nagyon jól teszik. Találtam egy receptet, miszerint sütőben is elkészíthetjük a klasszikus lecsókrémet. Ez kiváló mártogatós, de akár tésztaszósz is lehet. A paradicsomot, a paprikát, a vöröshagymát és egy fej fokhagymát kevés olívaolajjal sütőpapírra borított tepsiben sütjük. A végeredményt kell majd leturmixolni. Turmixolás előtt azonban érdemes a paprika héját eltávolítani. Úgy a legkönnyebb, hogyha a megsült paprikákat még forrón egy tálba tesszük, 10 percre lefedjük fóliával. A gőzben felpuhulnak a héjak, könnyű lesz lehúzni. A fokhagymát pedig nem szeletelve vagy zúzva tesszük sütés előtt a zöldségekre, hanem a végét levágva, egy kis olívaolajjal meglocsolva, alufóliába burkoljuk, így tesszük a zöldségek közé. A sütés végére vajpuha, édes, krémes fokhagymát kapunk, és vigyázat, a sütés közben a zöldségek rengeteg levet eresztenek, turmixoláskor nem öntjük az összes levet egyszerre a gépbe, kis adagokban állítjuk be a sűrű krémes állagot, fűszerezni pedig a legvégén kell. Só, bors és extra szűz olívaolaj. Használjuk ki az őszi bőséget. Készítsünk sütőben sült klasszikus lecsókrémet.
1: A gasztronómiai tippeket támogatta a speedpizza.hu.

Sok-sok kedvenc, köszönöm, hogy együtt hallgatjuk őket. Ez a Csaba, a 88.9-en. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel. A mai névnaptárban a Wilhelmina név szerepel az élen. A latin germán német eredetű név jelentése erős akaratú, védelmező. Sok-sok boldogságot kívánunk e különleges névviselőinek. És Isten éltessen mindazokat, akik szeptember 19-én születtek. Ma van Kossuth Lajos születésének évfordulója is. Éppen ezért ajándékba egy tőle származó idézetet hoztam. Soha le nem mondani, soha el nem csüggedni. Ha kell, mindig újra kezdeni. Sok sikert, boldogságot, és nagyon fontos, hogy jó egészséget kívánok minden ünnepeltnek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: things that I've got.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Szeretjük a jó zenéket, mert egyszerűen jó kedvünk lesz tőlük. A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, szeptember 19-e van. Ezen a napon évről évre mindig elmesélem, hogy a Versailles kastély parkjában állatokkal a fedélzetén felszállt a mongolfiért testvérek hőlékballonja. 16. Lajos francia király és felesége Marie Antoinette is jelen volt a produkciónál. A kosárban lévő tyúk, kacsa és birka. Nem tudjuk, hogy érezte magát, ember repülését pedig a királyi pár nem engedélyezte. A léggömb 8 percen át tartózkodott a levegőben, 2 kilométert tett meg. Ez a pillanat is egyik állomása volt annak, ahogyan az ember meghódította a levegőt. Nem kérdés, utazás mellé is ajánljuk magunkat, szólnak a kedvencek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Előterjeszti az EU Kids Act-et az Európai Bizottság, amely lépcsőzetes korhatárokkal korlátozná a gyerekek közösségi média használatát. A javaslat szerint 13 év alatt teljesen megtiltanák a platformok használatát, 15 éves korig pedig csak szülői felügyelettel működő korlátozott fiókokat engedélyeznének. A szabályozás megfordítaná a bizonyítási terhet is, így a jövőben a technológiai cégeknek kell igazolniuk, hogy a szolgáltatásaik biztonságosak a kiskorúak számára. Október 1-től újra

fél évre várható. Orbán Viktor szerint a Fidesz konstruktív ellenzék, amely nem a kormánnyal, hanem a választókkal kíván együttműködni. Egy videóinterjúban a volt miniszterelnök politikai indítatásának nevezte a Tisza kormány által indított korrupciós eljárásokat, amelyeket szerint a nemzeti érzelmű politikusok félreállítására használ a kabinet. Lemondott parlamenti mandátumára utalva úgy fogalmazott, hogy nem hiányzik neki az országház, mert a jelenlegi miniszterelnök ellenőrzés helyett uralni akarja a törvényhozást. Visszatért a miskolci közgyűlésbe.

0: testületben, ahol egykor politikai pályafutását elkezdte. A pártelnök korábban közölte, hogy a Tisza kormány első 100 napja után közösségük úgy döntött, továbbra is van feladatuk a magyar politikai életben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Kellemes szeptemberi délután, szép napot mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Négy után is a legjobb zenéket hozzuk, ez a Csaba. Vannak, akik szeretik, vannak, akik nem kedvelik a világnapokat, pedig mára is tartogatunk egyet. Ma van a Beszélj úgy, mint egy kalóznap. Történetéről és az ünneplés lehetőségéről mesélek nem sokára. A kedvencekkel kívánok további jó munkát. No, I turn wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az Ácsfa

0: Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Utolsó nap. Ma még elviheted a raktárkisöprés megmaradt tévéit és monitorait, akár 60% kedvezmény csak a készlet erejéig. Média udvar. Nézd meg, próbáld ki, vidd haza.
2: Érdekel a divat? A Lessons Akadémia segít neked. Gyakorlatorientált személyre szabott képzésünkkel az ország legjobb szakembereivel várunk Békés Csabán, ahol a klasszikus elegancia és a modern trendek összhangját tanítjuk stylist képzésünkön. Jelentkezz most a lessence.hu oldalon.
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
4: Reklámot hallottak.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. A kedvencek között pedig javaslom, készítsük el a kakukkfűves sült céklasalátát. Ez egy nagyon egyszerű, mégis elegáns őszi fogás. A céklát 2x2-es darabokra kell kockázni, összeforgatni olívaolajjal, sóval, borssal, kakukkfűvel. 200 fokon alufólia alatt kell sütni 30 percig, ekkor megpuhul, majd a fóliát levéve megemeljük a hőt 220 fokra. Jön a karamellizálás még 10-15 percig. És jelenleg a kakukkfűvet nem csak szárított, hanem friss változatban is megtaláljuk. Egész kakukkfű ágakat is dobhatunk a cékla közé. Miután kivettük a céklát a sütőből, még tűzforrón locsoljuk meg balzsamecettel, és miután a cékla langyosra hűlt, szórjuk meg rukkolával, morzsoljunk rá jéghideg sajtot, és száraz serpenyőben illatosra pirított diót. A végeredmény tökéletes lesz. Tökéletes zenék, igazi kedvencek szólnak a Csabán.
0: A gasztronómiai tippek támogatója a Dobozi kis vendéglő és csárda.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, remélem mindenki jól van. Szeretjük a különleges világnapokat, most egy ilyenről fogok mesélni. Ma van a Beszélj úgy, mint egy kalóz világnap. Persze nem hivatalos, de két amerikai férfi még a 90-es években kezdte el. Fogták magukat, leragasztották félszemüket, és tengeri rablós társzólásban beszélgettek egymással. Olyan nagyon jól szórakoztak, hogy meg akarták osztani másokkal is. Így lett belőle világnap. Aztán a Karib-tenger kalózai című film természetesen rátette egy lapáttal a sikerre. Úgyhogy aki szeretne csatlakozni ehhez a különleges világnaphoz, ragassza le félszemét, vegyen elő egy kis tengeri rablós tájszólást, és szórakoztassa ezzel a családját. Közben pedig szólnak a kedvencek.

Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. I feel by the wayside like everyone else.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba. Ezen a délutánon megbeszéltük, hogy ma, szeptember 19-én úgy kell beszélnünk, mint egy kalóz. Ez jó móka lehet mondjuk este, miközben sül a kevert süti, amiről szintén ma délután beszéltünk. Köszönöm, hogy együtt töltöttünk néhány órát, a folytatásban is a kedvencek szólnak teljesen kellemesen a délután a Csabával. Viszont hallásra!

0: sleep tonight. I still feel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az összödi beszéd kiszivárgását követő hetekben. A döntés apropója, hogy a napokban volt 20 éve annak, hogy nyilvánosságra került az összödi beszéd, amely hetekig tartó tüntetéseket, erőszakos összecsapásokat és mély politikai válságot váltott ki az országban. A kormány a dokumentumok feloldásával az akkori krízishelyzet utólagos megismerhetőségét és megértését kívánja biztosítani. Láthatóan javult a hazai lombik ellátás eredményessége az Országos Kórházi Főigazgatóság legfrissebb jelentése szerint. Bár a páciens forgalom enyhén csökkent, az embrió beültetésekre vetített terhességi arány csaknem 3%-kal emelkedett a vizsgált 13 intézmény többségében. A felmérés ugyanakkor rávilágított, hogy a lombik centrumok teljesítmények között továbbra is jelentős eltérések vannak, az adatalapú elemzések segítségével viszont a páciensek a jövőben már objektíve eredmények alapján választhatnak intézményt. Jóváhagyta az Európai Parlament az Unió vámkódexének reformját, amely új kezelési díjat ír elő az EU kívüli webáruházakból rendelt árukra. A szabályozás célja az egyedi csomagok áradatának kezelésével járó költségek fedezése, a díjat pedig a csomaghoz kapcsolódó egyéb vámdíjakért felelős szervezet fizeti meg. A tagállamok legkésőbb 2026. november 1-től kezdik el beszedni az új illetéket, emellett a reform részeként egy új uniós vámhatóságot is létrehoznak a franciaországi Lille-ben. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerűbb fogalom használatra van szükség.
2: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
7: Pingvin Plus, új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
8: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
9: Minek az?

0: Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 19-e szombat van. A mai napon a Wilhelminák ünneplik névnapjukat. A Wilhelmina női név a Vilma női név rövidülése. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: Géza Csaba.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 19-e szombat van, 98 éves Mickey Egér. Az eredeti Mickey Egér a Vilja gőzhajó című rajzfilmben debütált először, még drótvékony végtagjai voltak és gonosz jelleme macskákat és nőket kínzott. Későbbi formájában kikerekedett és kedvesebb lett. Hölgyeim és uraim, a folytatásban jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok. Okay.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Szeptember 19-e szombat van, üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. 133 évvel ezelőtt, 1893. szeptember 19-én írta alá a kormányzó az új választójogi törvényt, amely után a nők először az 1893-as választásokon szavazhattak Új-Zélandon. Ez volt az első alkalom a modern történelemben, hogy a nők a férfiakkal egyenlő szavazati jogot kaptak egy független országban. Hölgyeim és uraim, megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
2: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 19-e szombat van, 74. születésnapját ünnepli a mai napon Nile Rodgers, többszörös Grammy-díjas, amerikai gitáros, dalszerző és zenei producer, a Chic együttes társalapítója, olyan korszakalkotó slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Le Freak és a Good Times. Emellett a popzene történetének egyik legbefolyásosabb producere, pályafutása során az általa írt vagy producerelt lemezekből több mint 500 millió albumot és 100 millió kislemezt adtak el világszerte. A Rolling Stone magazin a világ 7. legnagyobb gitárosának választotta meg őt, helyet kapott a Rock and Roll Hall of Fame és a Songwriters Hall of Fame hírességei között is. Különleges rekordként 2023-ban ő lett az első olyan alkotó, aki ugyanabban az évben vehetett át egy versenyben nyert Grammy-díjat és a Grammy életműdíjat. Mindezek mellett az Abbey Road Studio első hivatalos kreatív főtanácsadója is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. szeptember 19-e szombat, délelőtt 10 óra vallásuk, miről is lesz ma szó. Centenáriumát ünnepelte a Békés Csabai Közgé. Civil programokkal és iskolai tájékoztatókkal készül a civil központ. Újra nyomták az új kigyósi család történetet bemutató emlékiratot. Gyulán rendezték meg az országos történész muzeológus konferenciát. Centenáriumi ünnepséggel emlékezett fennállásának 100. évfordulójára a Békés Csabai Széchenyi István két tanítási nyelvű technikum, vagyis a közgé, a 100 év tudás, 100 év innováció című jubileumi műsornak a Békés Csabai Jókai Színház vigadóterme adott otthont. A helyszín különleges jelentőséggel bírt, hiszen az intézmény története 1926-ban éppen ehhez az épülethez kötődött. Az első tanórákat a színházban tartották, mert az iskola eredetileg kijelölt épülete még nem állt rendelkezésre. Az intézmény Békés Csabai községi fiú felső kereskedelmi iskolaként kezdte meg működését. Az elmúlt 100 évben többször változott az iskola neve, képzési profilja és fenntartója. A Békés Csabaiak azonban továbbra is közgéként emlegették. A jubilómi rendezvényen az intézmény múltjának fontosabb állomásai, egykori diákok és pedagógusok emlékei, valamint a jelenlegi eredmények is megjelentek. Polánc György igazgató ünnepi beszédében arról beszélt, hogy az iskola az elmúlt 100 évben nem csak szakmai tudást, hanem olyan értékeket is közvetített, mint a tisztesség, a szavahihetőség és a munkabecsület. Hangsúlyozta, hogy az intézményt nem elsősorban a falak, hanem az egymást követő tanár és diák generáció közössége tartotta össze. A közgét története során 13 igazgató vezette. A két tanítási nyelvű képzés az 1990-es évek második felében indult, és már az iskola egyik meghatározó képzési területévé vált. Az intézmény 2006-ban költözött jelenlegi épületébe, miközben oktatási kínálata és módszertana is folyamatos megújult. Jelenleg 779 diák tanul a technikumban. A jubileumon azokat az öreg diákokat is köszöntötték, akik 66 évvel korábban szerezték meg érettségi bizonyítványukat. Nagy Ferenc Békés Csaba alpolgármestere és egykori közgés diák személyes emlékekkel idézte fel az intézményhez fűződő kapcsolatát, és méltatta a pedagógusok munkáját. Felidézte azt is, hogy már az 1970-es években találkozhattak a diákok olyan korszerű területekkel, mint a számítástechnika és a programozás. Az iskola emellett arra is törekedett, hogy a tananyagon túl neves tudósok, írók és művészek meghívásával szélesítse tanulói látókörét. Mucsi Bolás Sándor, a Békés Csabai Szakképzési Centrum főigazgatója, a múlt értékeinek megőrzése mellett a folyamatos megújulás fontosságát emelte ki. Szerint az iskola egyszerre készíti fel tanulóit a felsőoktatásra és a versenyképes szakmai életre. A közgé nemzetközi kapcsolatai is folyamatosan bővültek, az Erasmus programnak köszönhetően pedig egyre több diák szerezhet külföldi szakmai tapasztalatot. A jubileumi rendezvényen az is elhangzott, hogy 4 közgés tanuló 3 hónapos szakmai gyakorlaton vehet részt Vietnámban. Az oktatásban egyre nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság és a zöld szemlélet, amelyet a 2026-ban elnyert Zöld Iskola cím is elismert. Számos családi és civil szervezeteknek szóló programot szervez a következő hetekben a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. Emellett középiskolákba is ellátogatnak, ahol az iskolai közösségi szolgálatról, valamint a civil szervezetek működéséről és jelentőségéről tájékoztatják a diákokat. A tervekről a civil központ szerdai Békés Csabai rendezvényen számoltak be. Hercegné Szálmen Anna Mária, a civil központ irodavezetője elmondta, hogy nyáron a Kapolcsi Művészetek Völgyében, szeptember elején pedig a Békés Csabai Vármegye napon mutatkoztak be. Mindkét rendezvényen az volt a céljuk, hogy minél több érdeklődővel találkozzanak, és információkat adjanak a civil szervezetek működéséről. A következő időszakban is több programmal készülnek. Az irodavezető szerint az 50 órás iskolai közösségi szolgálat a pályaválasztást is segítheti. A civil központ munkatársai rendszeresen részt vesznek osztályfőnöki órákon is, ahol a civil szervezetek működéséről és társadalmi szerepéről beszélnek. Tapasztalataik szerint a fiatalok sok civil szervezetet ismernek, de gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan milyen szervezetek tartoznak ebbe a körbe. A civil központ munkájáról Kuruc Papi Ildikó, a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület elnöke is beszélt. Elmondta, hogy az egyesület többek között pályázatírással kapcsolatban kapott hasznos segítséget. Sikeres pályázataiknak köszönhetően a mazsorettes lányok több külföldi fellépésen is részt vehettek, és a jövőben is lehetőségük nyílhat hasonló utazásokra. programokra. Az egyesület az edzések, bemutatók és versenyek mellett közösségépítő programokat is szervez.

0: Újra nyomták idősebb Rákóczi Antal emlékiratát, amely egy új kígyósi család történetén keresztül mutatta be a 20. század viharos évtizedeit. A 19. század végén született szerző kéziratai évtizedeken át a Rákóczi család padlására rejtőztek. Az emlékiratot a szerző unokája, Rákóczi József mintegy 12 évvel ezelőtt szerkesztette könyvé. A 130 oldalas kiadványból akkor néhány száz példány készült, a nagy érdeklődés miatt azonban most újra nyomták. A kötet különlegessége, hogy a történelmi eseményeket nem történész, hanem egy hétköznapi ember személyes nézőpontjából mutatja be. Idősebb Rákóczi Antal saját élményeink keresztül idézte fel az első és a második világháború időszakát, valamint az azt követő éveket. Írásaiból egy hazájához és saját értékrendjéhez erősen kötődő emberképe rajzolódott ki, aki a történelem változásait sokszor veszteségként élte meg. A visszaemlékezésben a család története mellett a korabeli mindennapok is megelevenedtek. Szó esett a háborús évekről, a katonáskodásról, a fogságról és az ország területi változásairól. A szerző személyes nézőpontból örökítette meg a trianoni veszteséget, majd évtizedekkel később az ország területi gyarapodását is. Idősebb Rákóczi Antal a későbbi évtizedekben egyre inkább visszahúzódott és csalódottan szemlélte a körülötte zajló változásokat. A családi emlékezet szerint ugyanakkor továbbra is sokoldalú ember maradt. Festett, verseket írt és zenével is foglalkozott. Élete és visszaemlékezése így egyszerre vált családtörténetté és kordokumentummá. Gyulán rendezték meg a Magyar Múzeumi Történésztársulat 27. országos történész muzeológus konferenciáját. A háromnapos tanácskozás középpontjában az 1848-49-es szabadságharc végnapjai álltak. A konferenciát minden évben más településen tartják, korábban több alkalommal országhatáron túli helyszíneken is megszervezték. A szervezők ezúttal Gyulát választották, amely szorosan kötődik a konferencia témájához. A szabadságharc utolsó időszakában ugyanis a történelmi fürdőváros volt az utolsó nyugodtabb hely, ahol az aradi vértanúk időt töltöttek. Dr. Horváth László a társulat elnöke szerint a város történelme és adottságai egyértelműen indokolták, hogy Gyula legyen a konferencia helyszíne. A konferencia első előadását Dr. Kedves Gyula hadtörténész tartotta, Gyula helye a magyar Golgotta stációi között címmel. Kutatásai alapján Gyula fontos szerepet töltött be a forradalom és szabadságharc utolsó időszakában. A hadtörténész szerint a hasonló konferenciák azért is fontosak, mert fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a múlt eseményeinek ismerete ma is lényeges. Úgy vélte, a történészeknek és muzeológusoknak segíteniük kell abban, hogy az emberek közelebb kerüljenek a korábbi történelmi eseményekhez. A háromnapos program során az előadások mellett kirándulások, tálatvezetések és városismereti túrák is várták a résztvevőket, akik így Gyula történelmével és nevezetességeivel is megismerkedhettek. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 19-e szombat van. 45 évvel ezelőtt 1981-ben New Yorkban a Central Parkban 400 ezeren látták Paul Simon és Art Garfunkel ingyenes koncertjét. A közkedvelt duó 22 dalt énekelt el, elsőként a Mrs. Robinsont, azután sorra jött a többi nagy slágerük is. A közönség 11 évet várt a nagy találkozásra, melynek zenei anyagát The Concert in Central Park címmel dupla albumon jelentették meg, valamint filmfelvétel is készült a fellépésről. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: ez a Csaba.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat estünk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok, azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Most egy legendás banda következik. Turnéra indul a Roxette alapítója. Pearl Gaslow már a legendás banda első sikereit is élvezhette. A csapat 1986-ban indult el útjára. A másik alapító, az együttes hangja, Murray Fredrickson 2019-ben hunyt el. A Roxette in Concert című turnén Lena Philipson svéd énekesnő működik közre.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Oh shit, baby.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Nagyon kellemes az időjárás ezen a hétvégén, ez holnap is így lesz, úgyhogy érdemes betervezni szabadtéri programokat. 28-29 fokos délutáni maximumokban bízhatunk. Aztán hétfőn jön majd egy hideg front, de ez annyira gyenge lesz, hogy már megint nem hoz csapadékot. Visszaveti egy picit a nappali felmelegedést, a 25 Celsius fok sem biztos, hogy meg lesz a hét elején. Fázni nem fogunk, de azért a maximum értékek egy kicsit lejjebb mennek majd a következő hét elején.

Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét. Nem sokára itt a vasárnap, de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal. Tartsatok velem!

0: ez a Csaba.
1: Ismét ő maga énekel a saját dalában a Feel So Close Summer vagy a My Way című felvételeket. A Smug The Pain Away című újdonság követi, amelyben a DJ producer hangját hallhatjuk, Kerry Harris. A szerzeményt teljesen egyedül írta és készítette, hiszen rendszeresen megpróbálja bemutatni művészi fejlődését és nem múló vágyát a kreatív határok feszegetésére. A skót tehetség pedig most a Smug the Pain Away című vadonatúj szerzeménnyel jelentkezik.

0: kedvencei. Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Közeleg a kék túrázás napja, ez most már hagyomány, hogy minden évben, októberben 10-én rengetegen kelnek útra, és a bizonyos kék túra szakaszokon végig sétálnak csapatosan, vezetett túrák ezek egyébként itt a mi környékünkön is. 143 túracsoport lesz, aki országszerte megmozdul majd ezen a hagyományos napon, és összesen több mint 2600 kilométert fognak megtenni, hiszen minden egyes méterén valaki túrázni fog majd a kék túra útvonalaknak. A jelentkezés már ezekre a túrákra meg is indult. Szeptember első felében a szakaszok között érdemes böngészni, hiszen kezdenek betelni a helyek, aki szívesen részt venne október 10-én valamelyik túrán, keresse fel a hivatalos kék túrázás napja honlapot.

Megyünk tovább a szombatesti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal, egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így a folytatásban is. Jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagyslágert.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: valamit mondok.
1: Ali Fox és Scott Ferrell ismertebb nevükön a Good Neighbors világgyorsan vált a globális sztárokká. Elsősorban a TikTok slágerüknek, a Home-nak köszönhetően. Ez csak a Spotify-on több 100 millió lejátszást ért el nagyon rövid idő alatt. Most a brit duó a bemutatkozó albumával jelentkezett, ezen egyrészt rajta vannak a már megjelent dalok, és ezek mellett helyet kapott a legújabb, igen jó hangulatú kislemezük, a People Need People című, ami

0: Ez a Csaba.
1: A Queen vezeti a 21. század a rock ranglistáját az Egyesült Királyságban. A legendás brit zenekar lett a legtöbbet játszott rock együttes az elmúlt 2,5 évtizedet tekintve. A friss adatok szerint Freddie Mercury és zenésztársai több mint 400 millió másodpercet szóltak a brit rádiókban és tévékben összesen. Hát ez nagyjából 12,5 évnyi folyamatos sugárzást jelent csak 2000 óta. A dobogon David Bowie és a U2 követték a Queen-t, amelynek legtöbbet játszott dala amúgy a Kind of Magic lett,

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: csak ma kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Gigantikus popslágerrel nosztalgiázik Mike Posner és David Geda. Kijött tőlük az I Went Back to Ibiza. 2026 amúgy is egyfajta adventi kalendáriumként működik Geda hallgatói számára, hiszen a francia lemezlovas minden héten igyekszik egy-egy új slágerrel előrukkolni, főként ilyen és ehhez hasonló feldolgozásokkal. Most éppen Mike Posner új dalából készített egy remixet. Most 12 éve annak, hogy az amerikai énekes számát megismerhettük, ez még a féktelen bulizást, az igazi Ibiza életstílust írta le. Aztán a saját kezébe vette az élete irányítását, letette az alkoholt, ennek hatására pedig meg is jelent a folytatás, ez már nem a bohém életmódról, hanem a nosztalgiáról, az új kezdetről és az élet szépségéről szól. Na ebből a változatból készített David Geda egy vadonatúj lüktető felvételt, megtartva az eredeti atmoszféráját.

0: 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Arra biztatok mindenkit, hogy töltsék kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: tengerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.